0: Szilágyiné Szabó Judit vagyok, hogy miért hallgasson mindenki népmesét. Talán azért, mert a népmese mindenkit átölel, miközben lelkünket kivirágoztatja, ha kell, okít bennünket, vagy éppen szórakoztat. De mindenképpen elvarázsol.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Tócsopra FM 88,5-es hullámosszán, és hálás köszönetem, Judit, ezért a csodálatos mondásért, hogy a népmese. Ó, kérem szépen, a népmese az csoda. Úgyhogy késő volt, amikor népmesét hallgattam, és ezt még valahol meg is említettem egyébként, hogy a népmese az nekem felnőtt koromba jött be, de amikor előjött, húha, az fantasztikus volt. Ugyanakkor 2026. augusztus 23-a van, és egy héttel az élő adásunk után, ami Pancsbóba volt, hát szenzációs volt, és jó volt látni azt a hihetetlen mennyiségű embert, 150 embert egyébként ma összehozni, és 150 olyan embert, akinek a felét nem is ismertem. Katalin, mi a te véleményed, ha már itt vagy, mert itt ülsz velem szembe, és
2: egy rendkívül sikeres Szent István napi ünnepség volt. A zsongás, a gyerekek, a felnőttek keveredése, és a szervezés.
1: Én amit nem is értek, hogy annak előtte, ez miért nem volt így? Szóval, hogy el kellene gondolkodni.
2: Azért, mert ilyen öregek, mint én, azok szervezték. Például. Hát szerintem.
1: Hát de azok nincsen unokájuk, nem szeretnék, hogy az unokák ott a
2: játszóteremben. Igen, de hát mi már nem tudjuk, hogy mi az, ami. Szóval azok az rövid két hét alatt egy csodát csináltak ezek a fiatalok, és tényleg itt meg kell dicsérni őket, és biztatni kell őket, hogy csak így tovább, hiszen teremtettek egy bébi sarkot, csináltak a gyerekeknek egy dühöngőt, anélkül, hogy ezek mind zavarnák azokat a vendégeket, akik ott ülnek a nagy teremben. Tehát nagyon-nagyon gyönyörű szépen mindent kifestettek, lemázoltak, felújítottak, kávéfőz, hadd mondjam el.
1: Akinek ez volt a legnagyobb viszont.
2: Nem, hát mert ez egy óriási dolog. Az, hogy oda be lehet ülni.
1: Az, hogy a 24. században jött a magyar házba? Folytasd!
2: És lehet kérni egy cappuccinót, vagy egy hot chocolate, vagy bármit. Tehát nagyon-nagyon jó, ott működik a bárban, és ezek a fiatalok nem csak beszéltek, megcsinálták ezeket a felújításokat, hanem ott dolgoztak, és ott a bárban, a felszolgálásnál, és hát külön kiemelném, ugye az étel az nagyon ízletes volt, hiszen a Gizis Kitchen ő készítette, és a segítségükkel egy nagyon-nagyon varázslatos, szép délután volt, és a műsor is méltó volt az ünnephez.
1: Nem minden esetben megemlékezünk, hozzuk az anyagot Kati jó voltából, mert nekem haza kellett, hogy föl kellett tenni az adást, úgyhogy nagyon érdekes volt. És amit talán el kell mondani, hogy ez a generáció is, mint a mi generációnk is megtanulta azt, hogy magam urat, ha szolgád nincsen. Ha te nem csinálod, senki nem csinálja helyetted. Talán ez az egésznek a legnagyobb tanulsága, hogy a diaszpórába senki nem ad neked semmit. Ha te ezt nem csinálod, ha te ezzel nem dolgozol, ha te ezt nem teszed oda a válladat, ha nem nyomod, mint süket a csengőt, akkor soha nem lesz semmi. És ez tényleg, talán ez az egyetlen olyan dolog, amit véleményem szerint ez a generációs most megtanult, nagyon gyorsan, nagyon hamar, hiszen két hét alatt csinálták ezt meg, úgyhogy igen, ez egy jó dolog. Szóval, mi lesz mai nap? Mivel, hogy többen szabadságon vannak, így Vaskó András is szabadságra ment, és úgyhogy Katalin mondja, és és a kicsi Gyuri is szabadságon van, úgyhogy Kati mondja a híreket, meg a sporthíreket, Tusványosra megyünk el, és Tuzsok Bencébe fog beszélni, Kis Ágnes nagyon érdekes egyébként. Hegyi Csaba, a Magyar Ház elnöke, ő tulajdonképpen megnyitó beszédét. Na, érdekes egyébként ez a megnyitó beszéd minden körülmények között. Ha Katia szeretné hozzászólni, nyugodtan hozzászólsz, én nem kiabálok le, hogy ne szólj bele, úgyhogy csak bátran. Úgyhogy lényeg az, hogy ő hozott egy nagyon jó beszédet. Gombás Szeréna konzulasszony mondta a nyitó beszédet, és ezt is hozzuk. Mondjad?
2: Ünnepi beszédet.
1: Igen, köszönöm szépen, így van. És útravalóan Remény Tamásnak a szavait visszük magunkra. Lezedem a csodálatos konyhája, ma különleges lesz egyébként, és Csontos Erzsébet fog bejelentkezni Felvidékről, és dr. Gubáné, Pintér, Anna Mária, Panni, tegnap egy workshop volt a Erzsébet otthonba, és fantasztikus, hogy mondjam, eredménnyel végződött, és hát rögtön megszólaltattuk a Panit. Hogyha neked ott van valami közérdekű közlemény, akkor most mondjad, jó? Hogyha nem bánod.
2: Igen, a Szent Erzsébet Karitász Társaság következő összejövetele szeptember 5-én szombaton délután lesz 5 órától a 120 Paramatha Road Ashfielden, és aki szeretne vacsorát, az jelentkezzen szerda estig, előtte való szerda estig, és a 9750 0459 vagy a 0401 579 806-os telefonszámokon.
1: Na hát, akkor keresünk és, egy kis, mondjad.
2: Igen, még egy van, hogy a Magyar Fesztivál, amelyet a Sydney Magyar Cserkészek rendeznek, szeptember 13-án lesz Fraser Parkban, Merrickville-ben. Majd többet erről később.
1: Így van, keresünk egy kis pénzt.
3: Hi, I'm Igor Lihorovich of Take Care of Books. We're proud accountants and sponsors of Ride Regional Radio Cooperative Limited and to many other non-for-profit organizations across Sydney. Our specialty and service excellence is in understanding and delivering acute and compliant financial accounting needs of community organizations.
4: Thanks, Igor. Take Care of Books works excellently with not-for-profit organizations covering all financial accounting needs. To arrange a free initial consultation, go to takecareofbooks.com.au.
3: We will be proud to serve you as we are of 2RRR.
5: Do you enjoy making new friends while playing games and solving puzzles? Then come along to the monthly Puzzles and Games group at Ryde Library. The aim of this group is to encourage adults and seniors to gather together to keep their minds and social life active while having fun. It meets on the first Tuesday of the month at 10 a.m. and the library will provide a range of puzzles, popular board and card games. You're also welcome to bring your own favourite games to share. Details 9952 8352.
6: 2RRR is a not-for-profit community radio station that is dedicated to delivering you grassroots radio in multiple musical styles, points of view, topical programming and multiple languages. To continue our work, we need your support. Please consider making a donation via our website 2rrr.org.au. Thank you for supporting 2RRR, your local sound to the world.
1: Jobb érzéssel gondolhat a bankjára. A Bendigo Bank egy olyan közösségi banki modellet hozott létre, amelynek lényege az, hogy a nyereség jelentős részét visszaadja annak a közösségnek, amelyből az származik. A Bendigo Community Bank Northride a 2005-ös megnyitása óta több mint 500 ezer dollárral járult hozzá a közösségünk életéhez, és a nagy bankok által ajánlott szolgáltatásokat is biztosítja egy sokkal közvetlenebb helyi bankhoz illő formában. Ha 2RRR támogatóját, a Bendigo Community Bank Northride-ot keresi, nem kell messzire mennie, mert itt találja közelben Northride városbéli Cox's Road Mall-ban. Vannak a bankok, és van Bendigo Bank. Kedves hallgatom, a Tótsipalára FM 88,5-es hullámoszát hallgatod. Rádió Mozaik Szidni, innen Glécsfieldből. Telefonszámba stúdióba 98-16-27-77-es és híreket Ilosvai Egyet Katalin mondja.
2: A paksi atomerőmű turbináinak visszakapcsolása vasárnaptól indulhat meg a tervek szerint. Már pedig a jövő héten már ismét teljes kapacitással termelhet Magyarország egyetlen atomerőműve. Az elmúlt napok vízügyi beavatkozása után javult a helyzet a paksi atomerőműnél. A beszámoló szerint a Duna vízszintje mintegy 15 cm-rel emelkedett az eddig megépített fenékküszöb hatására. Ez már elegendő lehet ahhoz, hogy a jelenleg működő két turbinát ne kelljen leállítani, a további 6 egységet pedig fokozatosan vissza lehessen kapcsolni. A tervek alapján a folyamat vasárnap indul. A jövő héten elkezdődik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása. Az elnöki posztra 96 pályázat érkezett, a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága várhatóan augusztus 25 és 27 között tartja. A pályázók között van Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója, valamint több büntetőjogász és nyomozó is. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága várhatóan augusztus 24-én dönt arról, kiket hív be személyes meghallgatásra. A meghallgatásokat augusztus 25-26-án, szükség esetén 27-én tartják, majd a bizottság tesz javaslatot az Országgyűlésnek, amely titkos szavazással választja meg az új hivatal vezetőit. A szabályok szerint tisztségenként a 3 legmagasabb pontszámot elérő pályázó automatikusan meghívást kap, mellettük valamennyi parlamenti frakció további egy jelölt meghallgatását kezdeményezheti. Az új hivatal rendkívül széles jogkörökkel rendelkezik majd, felkutathatja és visszaszerezheti a közvagyon köréből jogellenesen kikerült vagyont, közbeszerzéseket, állami támogatásokat, koncessziókat, állami és önkormányzati cégeket, uniós forrásokat és a hozzájuk kapcsolódó pénzmozgásokat, szerződéses és tulajdonosi láncokat is vizsgálhatja. Közvagyonvédelmi kockázatértékelést és vizsgálatot folytathat, felügyeletet rendelhet el és keresetet indíthat, büntető ügyekben pedig bizonyos esetekben maga is nyomozhat, átveheti a nyomozás irányítását, vádat emelhet és a bíróság előtt képviselheti a közvádat. Mindezt a törvény szerint a kormánytól és más szervektől függetlenül kizárólag a jogszabályoknak alárendelve kell végeznie. 14. Leó pápa a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának 17. találkozóján mondott beszédet a vatikáni Kelemen teremben. Felhívta a figyelmet a mesterséges intelligencia veszélyeire, amely szerinte leértékeli az emberiséget, miközben emberi intelligenciára és lelkiismeret vezette politikára van inkább szükség. Felszólította a társaságot, hogy a házasságot és a családot támogató politikát ösztönözzék. Az Inda Média idén is megrendezi Közép-Európa legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciáját, az AI Summit Budapest 2026. szeptember 7-én és 8-án a Városligetben. A magyar kultúra, tudomány, oktatás, gyógyítás és közösségépítés kiemelkedő alakjai vehették át az augusztus 20-a alkalmából odaítélt állami kitüntetéseket. A 2026-os mesterségek ünnepén a népi fazekasság került a középpontba. Az augusztus 20 és 23 között megrendezett 40. mesterségek ünnepének az Egyesült Államok a díszvendége. A jubileumi rendezvény és az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából 18 amerikai népművész és kézműves érkezett Magyarországra, hogy részt vegyen a fesztiválon. A látogatók számos hagyományos mesterség, többek között a fafaragás, a fazekasság, a nyomdászat, a hímzés képviselőivel, valamint egyéb kézműves alkotókkal találkozhatnak. az amerikai mesterek bemutatókat, műhelyfoglalkozásokat tartanak, és betekintést engednek mesterségük fortéjaiba. A fesztivál kiemelt programai között szerepel a Hot Butter Drum Bluegrass együttes koncertjei, valamint a Two Shields Productions, egy őslakos amerikai multidisziplináris művészeti társulat előadásai. A társulat tagjai gyöngyfűzést, dob és furulya készítést, valamint más hagyományos indián kézműves technikákat is bemutatnak. Valamennyi meghívott alkotó a hagyományos kézműves tudást ötvözi a kortárs kreativitással, bemutatva, hogy az amerikai népművészeti örökség ma is élő és folyamatosan megújuló hagyomány. A fesztivál során amerikai és magyar kézművesek közösen dolgoznak, tapasztalatot cserélnek és megosztják egymással technikáikat, ezzel is erősítve azokat a közös civilizációs értékeket és élő kulturális hagyományokat, amelyek összekötik az Egyesült Államokat és Magyarországot. És végül értesítés egy olimpiákról, több olimpiáról is, de mivel ez nem sportolimpia, hanem inkább a tudományokkal összefügg, ezért úgy gondoltam, hogy a hírek részeivé teszem. Ezüst esővel tért haza Törökországból a Nemzetközi Földrajzi Olimpiájáról a magyar csapat. A Keresztesi Kismáté minden idők egyik legjobb magyar szereplésével ezüstérmet szerzett, szintén ezüstérmet szerzett Slotter Samu és Kovács Márk, míg Márkus Emma Napsugár egy nagyon erős bronzzal zárt. Az országok összesített pontversenyében 7. helyen végzett a magyar csapat 48 nemzet közül. Aranyérem a közgazdasági diákolimpián. Óriási magyar siker a görögországi olimpiában rendezett nemzetközi döntőben. Ruskál Bendegúz Pál, a budapesti ELTE Radnóti Miklós gyakorló gimnázium végzős diákja aranyérmet szerzett. Emellett a magyar ötös a makrogazdasági versenyszámot megnyerte, így a fiatalok részt vehetnek a Florida State University 3 hetes online mikroökonomiai kurzusán 2027 tavaszán. A 9. nemzetközi kémia torna győztese a Hungarian Team Red. Hatalmas sikerekkel zárta a koreai köztársaságban megrendezett versenyt a magyar delegáció. A tornán 3 kontinens 16 csapata közül a következő eredményeket szerezték versenyzőink. Hungarian Team Red, csapat aranyérem, abszolút első helyezés. Hungarian Team Green, csapat ezüstérem, abszolút 3. helyezés. Egyéni összetett aranyérmet szerzett Gombos Dávid és Bence Kinga Emese. Egyéni összetett ezüstérmet szerzett Leiner Emma. Egyéni összetett bronzérmet szerzett Balajti Péter, Hoang Ming Kuan, Kemény Bori, Barkó Zora Borbála és Bálint Kálmán István. És végül az utolsó, az 4 diák 4 medál, a fantasztikusan magyar siker az informatikai olimpián, ahol minden versenyző érmet nyert, és a mesterséges intelligencia diákolimpián, ahol a magyar csapat 2 ezüst éremmel zárta a nemzetközi megmérettetést. Szívből gratulálunk minden olimpikonnak, a kiváló teljesítményhez és a kitartó felkészüléshez. Ezek voltak a legfrissebb magyarországi híreink.

0: óriási emlékek fűződnek nekem ehhez a számhoz. Lehettem, vagy mondjuk az, hogy 14 éves, és ez torkam szagatával énekeltem, és doboltam melléje. Isten kérem, és mondjuk az Árpád gimnázium felé menetelve, úgyhogy emlékek. Katalin, viszont neked vannak sporthírek, úgyhogy ne tartsd vissza magad.
1: 7 lejátszott mérkőzés után is veretlen a Ferencváros a labdarúgó Európa Ligában 2026 nyarán. Christopher Zachariasen a 17. percben szerzett fejes góljával a Ferencváros 1-0-ra nyert a török Trabzonspor vendégeként csütörtökön, ezzel egy gólos előnyt szerzett a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásának első mérkőzésén. A Ferencváros ezzel a győzelemmel jó alapokat teremtett a továbbjutásra. Azért jöttünk, hogy jó pozíciót harcoljunk ki a visszavágó előtt, ez sikerült, és ennek örülünk, nyilatkozta Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője. Andoni Iraola, a Liverpool labdarúgó csapatának vezető edzője elárulta, hogy Szoboszlai Dominik az egyik csapatkapitány helyettes a következő szezonban. Az új szabályok értelmében a játékvezető kizárólag a csapatkapitányoknak magyarázza el a vitás döntéseket. Szoboszlai már a felkészülés alatt is többször hordta a karszalagot. Tekintettel arra, hogy az előző idényben is kulcsfontosságú játékosa volt a csapatnak, alig hanem ő viselheti majd legtöbbször a karszalagot, ha Van Dijk éppen nincs pályán. 1966 után ismét magyar maratoni érem a Birminghami Európa-bajnokságon. Vindics Tóth Lili EB ezüstérmes egyéni csúccsal, Szabó Nóra negyedik lett. A 27 éves magyar sportoló szinte újoncnak számít a klasszikus 42 kilométeres távon, tavaly év elején váltott a pályaversenyekről utcára, első maratonját novemberben teljesítette Frankfurtban. Női röplabda Európa bajnokság. Pénteken 8 mérkőzéssel megkezdődött az azeri, cseh, svéd és török közös rendezésű Európa bajnokság. A magyar női röplabda válogatott jelen pillanatban a világranglista 26. helyén áll. A csoportbeosztás nagyon nehéz. Isztambulban hazai pályán játszik az EB védő török csapat, amely megnyerte a Nemzetek Ligáját is. A világranglistán 3. helyen áll. A mi csapatunkban, csoportunkban ott vannak még a világranglista 5. lengyelek, a németek és szlovénok 19. helyen, és a lettek 65. helyen. A 6 fős csoportból 2 válogatottat kellene megelőzni a legjobb 16 közé jutáshoz, amelybe segít abban, hogy a világbajnokságra kikerüljenek. Tegnap este a mieink 3-0 papírforma vereséget szenvedtek a lengyelektől, akik ugye a 3. helyen állnak a világranglistán, de 2 játszmában is tartani tudták a lépést a világ egyik legjobb csapatával. Az első szettet leszámítva, így sem lehetünk elégedetlenek a világ egyik legjobb csapata ellen. És végül utolsó hírként, meghaladta a 6 milliót az eladott belépők száma a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, közölték pénteken a szervezők. Az esemény szervezői hozzátették, az első 2 körben eladásra kínált jegyek többségét sikerült eladniuk, a következő kört már 2027-re tervezik. A pontos dátumot viszont egyelőre nem határozták meg. Los Angeles 1932 és 84 után harmadszor rendezi meg az olimpiát, míg a paralimpiai játékoknak először ad otthont. A 2028-as olimpián rekordot jelentő 353 versenyszámban avatnak bajnokot. Kedves hallgatóink, ezek voltak a legfrissebb sporthírek.
0: Köszönjük szépen, és folytatta tovább a műsorunkat. Tudjátok, volt a Tusmáros, az minden évben van egy-egy ilyen szabad egyetem, és ez évben sem maradt el, és Kis Ágnes budapesti tudósítónk tavaly is ott volt, tavaly előtt is ott volt, és amikor csak lehet ott van, és nagyon érdekes riportokat hozott, és ez az egyik, ami kifejezetten tetszett nekem.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. Tusványosi rendezvényen vagyunk. Most hallgattunk meg egy panelbeszélgetést a védvonalról. Mit is jelent az, hogy védvonal? Ugye a választások óta sok jobboldali patrióta érzelmű hétköznapi ember tapasztal atrocitásokat, akár a hétköznapi életében is. Ennek ellensúlyozására, ennek kivédésére jött létre a védvonal. A panelbeszélgetés egyik szereplője, dr. Tuzson Bence, aki volt igazságügyminiszter és jelenleg országgyűlési képviselő, a jogi vonatkozásokról beszélt. Először is talán fogalmazzuk meg, hogy mi is ez a védvonal, mondjuk úgy, hogy jogi értelemben. Ha valakit valamilyen atrocitás ér, akkor hol kereshet segítséget?
3: Valóban van egy telefonszám, amit fel lehet hívni, és segítséget, jogi segítséget tud kapni. Bárki, akit politikai okokból hátrány él, akár a munkahelyén, ki akarják rúgni emiatt. Sajnos ennek most gyakorlati szerepe is van, hiszen ez most naponta előfordul Magyarországon. Hát amit látnunk kell, és amit tudni kell, azt, hogy egy alaptörvény módosítással bármit meg lehetett csinálni, el lehetett távolítani a köztársasági elnököt, ami példátlan, tehát Európában nincs is rá példa. 1947-ben próbálkoztak ilyesmivel Csehszlovákiában, ugye Benest mozdították volna el ilyen módon, Benest persze nem írta alá az akkori kommunista alkotmányt, hanem inkább lemondott, ez hasonlítható leginkább az esethez, ami Magyarországon történt. De egy köztársasági elnökkel ilyet meg lehet csinálni, akkor bizony bárkivel bármit meg lehet csinálni. Országgyűlési képviselőket tiltottak el attól, hogy választásokon induljanak, de nem csak ettől, hanem 28 egyéb tisztségtől is, tehát például, hogy ha valaki Magyarországon, és ez csak az ellenzéki képviselőkre vonatkozik, háromszor volt országgyűlési képviselő, akkor már miniszter sem lehet, tehát ugye ilyen tisztséges sem írta alá az akkori kommunista alkotmányt, hanem inkább lemondott, ez hasonlítható leginkább az esethez, ami Magyarországon történt. De egy köztársaság elnökkel ilyet meg lehet csinálni, akkor bizony bárkivel bármit meg lehet csinálni. Országgyűlési képviselőket tiltottak el attól, hogy választásokon induljanak, de nem csak ettől, hanem 28 egyéb tisztségtől is, tehát például, hogy ha valaki magyar

0: meg Hende Csabának is az alkotmánybírói tisztségét, de az alkotmánybíróságot amúgy is lefejezték, az alkotmánybíróság elnökét és több tagját elmozdítják a helyéről. Tehát ami Magyarországon történik, az példátlan, és olyan értelemben alaptörvény ellenes is, hogy az alaptörvény kimondja, hogy senki sem törekedhet a hatalom kizárólagos megszerzésére. Nos, ezzel az önkényuralmi törekvéssel, amivel most Magyar Péter az új miniszterelnök rendelkezik, vagy amit éppen csinál, pont ezt valósítja meg. De ezért tartottam fontosnak megjegyezni ezen a panelbeszélgetésen, hogy ezek jogellenes és alkotmányellenes lépések, és jogellenes lépések azok is, amikor mondva csinált okoknál fogva büntető eljárásokat indítanak emberekkel szemben, sőt el is visznek embereket, vagy lefoglalják a legnagyobb ellenzéki pártnak az összes szerverét, az összes adatával együtt, ami a tagnyilvántartástól kezdve a politikai álláspontjaik, nézetekig, tanulmányokig, levelezésére át mindent tartalmaz, tehát tízezres nagyságrendű embernek az összes adatát. Szóval, hogy ilyesmi megtörténhet, az azt jelenti, hogy bárkivel bármi megtörténhet, és ezért kell lehető leghatározottabban és legkeményebben fellépnünk. És ezért fogalmaztam én itt ezen a beszélgetésen úgy, hogy bizony, akik ebben a jogellenes és alkotmányellenes állapotnak a fenntartásában részt vesznek, vagy egyáltalán közreműködnek abban, hogy ez így tovább működjön, nos, azoknak előbb-utóbb a törvény előtt felelni kell ezekért a tettekért, mert lehetséges, hogy most úgy néz ki, mintha ők lennének többségben, és az ő akaratuk érvényesülne, de mégis arról van szó, hogy súlyos jogtiprás van, és ezt a jogtiprást ezt nem lehet annyiba hagyni.
1: Egy kis helyzetelemzést, hogyha adna nekünk, az ön szájából hangzott el a panelbeszélgetésben, hogy ugye, mintha példát akarnának velünk statuálni tanúban, ugye, apuká a statuálás a lényeg, tehát, hogy akkor mi az a példa, amit velünk statuálni akarnak, hogy ilyen magyar tanul fogalmazzak, milyen helyzetben vagyunk most?
0: Hát a helyzet az, hogy Európában mindenhol egy demokrácia deficit van, tehát csökken a demokrácia, és ezt láthatjuk egyébként Németországban, ahogy egy ellenzéki pártot próbálnak mindenáron betiltani, eltiltani attól, a választáson induljon, vagy elnökjelöltet Franciaországban ellehetetleníteni, hogy ne tudjon választásokon indulni, és ilyen körülmények között ebben a sorba illeszkedik bele Magyarország is, és a magyarországi demokrácia deficit. Gazdaságilag Európa sikertelen, és ennek a sikertelenségnek ez a következménye, hogy megpróbálják minden eszközzel a hatalmat fenntartani. Az a liberális elit, aki most így viselkedik, az akkor érezi a demokrácia hiányát mindig, amikor éppen nem ők vannak hatalmon, és meg akarják most mutatni azt, hogy ha valaki mégis egy önálló politikát akar vinni, vagy egy patrióta politikát, mint amilyet Magyarország vitt, most azok úgy fognak járni, mint a magyarok. Ezért nálunk sokkal keményebb, Magyarországon sokkal keményebb intézkedéseket hoznak, mint más országokban. Például létrehozzák ezt a vagyon visszaszerzésnek csúfolt hivatalt, ami valóságban egyébként arra jön létre, hogy bárkit lehessen zaklatni, és ez nem politikusokról szól, meg a politikáról. Ez egyszer emberekről is, mert például valakitől bármilyen információt lehet kérni, bármilyen adatot lehet kérni, és hogyha nem lehet megfelebezni ezt a döntést, mert kiirtották belőle a jogorvoslat lehetőségét is, és ha valaki nem működik együtt, akár 50 millió forintig terjedő bírsággal egy egyszerű magyar embert 50 millió forintig terjedő bírsággal lehet sújtani. És érdemi jogorvoslat persze ez ellen sincsen, mert hiába fordul valaki a bírság miatt jogorvoslathoz, hogy az alap ügyet nem tudja megtámadni, akkor ez teljesen értelmetlen dolog, és a bíróság sem fog tudni mit kezdeni ezzel a büntetéssel. Tehát ami most Magyarországon történik, az elfogadhatatlan, és mondom, ezt mindenképpen meg is kell jegyeznünk, mert ezt nem szabad majd annyiba hagynunk. Ezért egyébként meg is hirdettük a nemzeti ellenállást, egy ellenállási nyilatkozatot tettünk közzé, aminek a lényege az, hogy minden illegitim döntést a későbbiekben felül fogunk vizsgálni, és az illegitim személyek, tehát például egy új köztársasági elnök, aki ugye a jogszerűtlenül megfosztott köztársasági elnök helyébe lesz, az illegitim lesz, az ő döntéseit is mind felül kell majd vizsgálni a későbbiek során. Nagy jogi munka lesz, de ezt végig kell csinálni, és az előre is dolgozni.
1: A magyarországi folyamat az ugye 3 hónappal ezelőtt indult el, a választások óta tart, de ezt a receptet úgymond, ezt már máshol is alkalmazták. Lengyelországot szokták emlegetni, mint példát, ahol már ez 2 éve zajlik, meg ugye Franciaországban is, amikor az ellenzéket ellehetetlenítik. Mik a tapasztalatok, hogy ugye amikor már több éve történnek ilyen események, hogy ott a hétköznapi emberek hogy reagálnak, a politikai élet hogy változik, szóval például Lengyelországban most mi a helyzet, két és fél éve van Tusk hatalman, szóval hogy ott mi történt?
0: De Lengyelország egy nagyon jó példa erre, mert Lengyelországban csak, hogy egyetlen egy egyszerű példát mondjak, ott megcsinálták azt, hogy a bírókat elkezdték listázni, és azon az alapon, hogy kiket neveztek ki az előző piszkor.

0: helyzet alatt, azokat elkezdték vegzálni, és elkezdték ellehetetleníteni, és végül arra rávenni, hogy vagy egy hűségnyilatkozatot tesznek, vagy eltávolodnak a hatalomtól, vagy kilépnek a bíróság
1: keretében. Lehetnek kertészkedni, vagy még azt se hagyták nekik?
0: Hát talán kertészkedni majd utólag tudnak, de minden esetre a közhatalom gyakorlásában a bírói oldalról nem tudnak részt venni. És ez csak egy példa. Persze utána ez mindig a visszajárásra fordulni, hiszen az elnökválasztást már nem tudták a tuszkék megnyerni. Itt annyiban más a helyzet, hogy a játékszabályokat is megpróbálják átszabni. Tehát azzal, hogy eltiltanak országgyűlési képviselőket az indulástól, hogy megváltoztatják a választási rendszert, hogy egyszerűen azzal fenyegetik az alkotmánybíróság bírákat, hogyha nem megfelelő döntést hoznak, akkor egyszerűen majd eltávolítják őket, mint arra, ami most példa van. Most ideig azért a lengyelek sem mertek elmenni. Most ezt túllépte a magyar kormányzat, és túllépte a Tisza kormány Magyar Péternek és a...
1: Akkor mi most kísérleti nyulak vagyunk?
0: Hát mondhatjuk azt, hogy kísérleti nyulak vagyunk, vagy azt mondanám inkább, hogy a korábban megcsinált kis kísérleteknek a nagy megvalósítása, a terepe éppen Magyarország lett, és a bosszúnak a terepe Magyarország, meg a példamutatásnak a terepe is.
1: Úgy felmerült bennem a gondolat, lehet talán nem csak bennem, hogy ugye ezeket a mondjuk úgy, hogy jogtalanságokat, furcsaságokat, külföldi beavatkozásra utaló jeleket már a kampány során is észleltük. Csak egyet mondok, ugye a lehallgatás, hogy a titkos szolgálatok ugye hogy kerültek bele a magyar kampányba. Hogy ha már a kampány is esetleg jogszerűtlenül zajlott, akkor annak az eredményét nem lehet megkérdőjelezni valahogy? És innentől kezdve ugye az összes intézkedés, amit hoznak, az is megkérdőjelezhető.
0: Hát valószínűleg sok mindent fogunk még megtudni a következő időszakban, vagy ha egyáltalán megtudjuk, de ez teljesen nyilvánvaló, hogy a magyar választási kampányba külföldi titkos szolgálatok beavatkoztak. Tehát, hogy lehallgatnak egy magyar minisztert, majd a miniszter beszélgetését más kontextusba helyezve nyilvánosságra hozzák, ez nyilvánvaló beavatkozás egy választási kampányba, és nyilvánvaló a célja is, hogy a magyar kormányt és egy magyar minisztert lejárassanak. Vagy amit semmilyen Zsolttal csináltak például a választási kampány során. Ezek mind olyan intézkedések, amelyek valószínűleg titkos szolgálati háttérrel zajlottak le, idegen országok titkos szolgálatával. De azon persze ne csodálkozzunk, hogy idegen országok be akarnak avatkozni egy másik országnak a működésébe. A világ mindig is ilyen volt, és mindig is ilyen lett. Az már egy nagyobb baj, hogy van egy olyan politikai párt, amelyik ebben közreműködik, és haszonélvezője lesz ennek. Ez azért azt is mutatja, hogy ez a párt, ez milyen érdekeket képvisel Magyarországon. Az teljesen nyilvánvaló, hogy nem magyar érdekeket. A gazdasági intézkedéseikből azonnal látszik, mind az üzemanyaggal kapcsolatos intézkedéseiből, mind a külföldi vállalatokkal kapcsolatos intézkedéseiből teljesen nyilvánvaló, hogy nem a magyar gazdaság érdekeit szolgálják, hanem más országok gazdasági érdekeit. Ebből óriási nagy baj lesz még Magyarországon.
1: Igen, de magát a kampányt, hogyha az nem volt mondjuk magyar szempontból jogszerű, tehát egy külföldi beavatkozás az semmiképpen nem számít annak magyar belügyi politikai döntés esetében, hogy azt nem lehet megkérdőjelezni alapjaiban? Innentől annak a végeredménye is kérdéses.
0: Igen, ez már messze vezetne. Én abban semmiképpen nem mennék most még bele, hogy megkérdőjelezünk egy országgyűlési választás eredményét, mert végülis a magyar emberek valamilyen képpen döntöttek. De egy ilyen döntés az nem jelent semmiképpen korlátlan felhatalmazás. Ennek alkotmányos keretek között kell maradnia. Na ez az, amit most túllép a Tiszapárt, és ezt szerintem lassan a Tiszapártnak a szavazói is látják.
1: És akkor a lengyel tapasztalat az az, hogy 2 évvel később már ugye Tusk nem tudott mindent megnyerni, amit szeretett volna. Várható ez nálunk is?
0: Hát ugye érdemi kormányzás nem folyik Magyarországon, tehát a valós gazdasági kérdésekre nem ad választ a Tisza kormány, és társadalmi kérdésekre sem, csak politikai üldözésre használják föl azt a hatalmat, amit megkaptak. Minden intézkedésükből ez látszik, és Magyar Péternek, ha megnézi az ember a hozzászólását az országgyűlésben, kormányzással alig, az ellenzékkel viszont rendkívül sokat foglalkozik. Úgyhogy azt lehet látni, hogy politikai megrendelést teljesítenek, nem pedig egy országirányítást. Ennek persze az lesz a következmény előbb-utóbb, hogy a társadalom támogatottságát elvesztik, ezért próbálják az ellenzéket ellehetetleníteni, hogy már ne lehessen kire szavazni.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatom a Túlcsapalán FM 88,5-es hullámhosszát hallgatod innen Gladesville-ből. Gladesville egyébként ugyanolyan, mit tudom én, hogy mondjam nektek. Mondjál nekem valami szabőböt, Katalin, magyar.
3: Rózsadomb.
2: Na, add más! tulajdonképpen helyileg, igen, talán, de én arról, hogy Angyalföld például.
3: Hát azért nem, hát hűvös vagy.
2: Én nem, én a kerületekre gondoltam.
3: Hűvös
2: nem,
3: vagy.
2: Nem, hűvös vagy, ez, olyan, mint hűvös vagy, pontosan. Én, vagy Budaörs például. Lényeg ebből csak az, hogy Tusványos az egy institutionnál vált, ahogy mondják mifelénk erre, hogy az meghatározó, hosszú évekre meghatározó elveket hoztak ott össze, és élveztük vagy annak hatását, és hát nagyon, nagyon bízom benne, hogy jövőre is lesz Tusványos. Talán az itteni dolgokra, hogy mi történik itt, mindahogy tudjátok, én szobrászkodom, és van egy kiállításunk a Sussex Street-en, az Sydney-ben van, és a hídtól egyirányú be a város felé, és 201 Sussex Street az első emeleten, ott van ez a kiállítás. Hétfőn bennülök, hogyha valaki esetleg szeretne eljönni, boldogan látlak vendégül ott, hogy tárlatvezetést csinálunk, na ezt akarom mondani. És van 42 szobrász van ott velem együtt, és hát érdekes munkák vannak, valljuk be őszintén, érdekes munkák vannak, és köztem mondom, a jó magam is ott van két dologgal. Szóval ennyit az itteniről. Visszatérve a programra, mint ahogy az előzetesekben mondtam, Magyar Ház felújult, és Katalin, mondjad ezt a talánt, mert te sokkal jobban benne voltál ebbe a dologba, én csak mind élő adást csináltam onnan, de te viszont hatalmas szervezője voltál ennek.
3: Hát nem, szervezője, hála jó Istennek, nem én voltam, hanem az ifjak és fiatalok, és ugye a Magyar Háznak az igazgatósága, mint az ösztöndíjas, aki a Magyar Ház és a szövetségnek a közös ösztöndíjasa, kemény munkát végzett mindebben, és hát alapvetően te is ott voltál, hiszen minket kérdeztek meg arról, hogy mi az, amit meg kell tartani azok közül a dolgok közül, amelyek a falat díszítik, és tehát mi elmondtuk a véleményünket ezzel kapcsolatban, új bútorokat szereztek be, kifestették, felújították a mosdókat, a bár körül, és hát még egy csomó munka van, de mint mondtam, gyerek sarkot alakítottak ki, úgyhogy kicsi babákat is lehet hozni, akiken a szemét rajta tarthatja anyuka, miközben az asztalnál ül, és jól érzi magát.
2: És nézi a telefonját, igen, folytasd. Igen, folytasd.
3: És a ifjaknak pedig hátul a színpad mögötti terem lett a dühöngő, ahol mindenféle játékok vannak, ilyenek, mint a csocsó, ugye ez egy nagyon népszerű foci játék, asztali foci tulajdonképpen, amit nagyon élvez mindenki, gyerekek, felnőttek egyaránt, úgyhogy, de több ilyen másfajta játék is van ott hátul. Én nem is mentem hátra megnézni igazából.
2: Hát régen voltál dühöngőbe, vagyok.
3: És ami nagyon szép, világos lett az egész terem, eltűntek azok a nehéz függönyök, minden fehér, az ablakon ilyen redőny van, ami szintén fehér. Nagyon-nagyon-nagyon.
2: Szóval lényeg ebből csak az, hogy Hegyi Csaba, a Nyuszadeszi Magyar Szövetség elnöke, ő mondott egy beszédet augusztus 20-ával kapcsolatosan, és a Magyar Ház megnyitásával kapcsolatosan, úgyhogy Katalin ott volt, fölvette, itt az eredmény.
4: Néhány dolgot szeretnék mondani a Magyar Házról és a New South Wales Szövetségről, hogy milyen terveink vannak. Két éve joinoltam, először is vannak itt olyanok, akik csak magyarul beszélnek, vannak akik angolul is. Van, akik mindkét nyelven, úgyhogy mindenkit összezavarjak, ezért fogok magyar szavakat használni, angolokat így, ahogy jön, némelyik még more sense, egy másik nyelven, mint a anyanyelvünk, úgyhogy nem haragudjatok ezért. Két éve joinoltam a Magyar Házhoz a borba, és azért invite-olt minket meg az akkori bort, hogy megpróbáljuk a Magyar Házat alkalmassá tenni a generációkra, elkezdődik rögtön a magyar iskolától a gyerekektől a 3 éves, 5 éves, 8 éves, a szkáton keresztül a 8-10-15, akár 20 éves, és utána egy ilyen gap bridging-eljünk 20 év és 45 év között, azokat az embereket nem nagyon tudtuk eddig megszólítani semmilyen fórumon. Ezért kimondottan nagy öröm látni, hogy mindenki most eljött és gyerekekkel és jól érzik magukat. A Magyar Ház hosszú távon azt szeretné elérni, hogy sokkal nagyobb befogadó képességgel, sokkal több szervezet számára alkalmas legyen. Ezért keresünk egy új venyűt, hogy ezt hogy fogjuk megvenni, bérelni, eladni, akármilyen módon, ezt még nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi fog történni a Magyar Házzal hosszú távon, de szeretnénk mindenki számára alkalmassá tenni. A mostani felújítás körülbelül 2 hete kezdődött, aki itt volt, egy hónappal ezelőtt volt egy rendezvény, az látja a különbséget, aki soha nem jött, az azt mondja, hogy hát ilyennek kellene lennie minimum egy venyűnek. Azt gondolom, hogy 1985-ből felhoztuk 2005-ig a színvonalat, még that is not to go, de hogy szerettük volna legalább alkalmasra tenni a következő 2 évre, amíg eldől, hogy hosszú távon mit fogunk csinálni a Magyar Házzal. Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a részvényeseknek, akik az elmúlt évtizedeken keresztül fenntartották és profitabilissá tették ezt a házat. A jövőre vonatkozólag a Magyar Ház szeretne újítani, szeretne sok új ötletet, szeretné a családokat megszólítani, szeretné a professzionális réteget megszólítani, mindenkit, aki szeretne magyarok közt lenni, jó ételek és jó italok társaságában, a gyerekszobával is, elől és hátul is. És ezért szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy jelenleg részvényeseket keresünk. A részvényes sémálás az nem az jelenti, hogy valaki gazdag lesz. Ez egy 10 dolláros körülbelül is errel jár, talán nézek rá Sándor, te tudod ezt a legjobban. 20. Gyorsan emelkednek az árak, amikor Sándorral beszél. Szóval, hogyha valaki részvényessé válik, akkor ezért egy minimális volunteer munkát várunk el minden évben, ez egy 8 órás, online lehet jelentkezni a honlapunkon, és nagyon szeretnénk, hogyha az emberek jönnének és csinálnák. Nem egy olyan nagy munka, főleg, hogyha sokan vagyunk, ha kevesebben vagyunk, akkor ez egy picivel több. A következő rendezvényeink, amik most lesznek, lesz egy apák napi olimpia, ez a Be Dead. Hogyha láttátok a szórólapokat, minden asztalra tettünk ki. Azt szeretnénk, hogy egy szombat délutáni, a hivatalos apák napja előtti napon eljöjjenek a családok, körbe fogjuk tenni olimpia, minigolf, csocsó, rugós foci, rex, és aki a legtöbbet nyeri, vagy egy család a legtöbbet nyeri akármilyen képviseletben, valamilyen ajándékot fogunk megkapni. Úgyhogy ez egy délutáni program lesz, ami hideghúsos vacsorával, kolbász és füstölhús és egyebek. Nem tudom, hogy érezték magatokat ma este, el fogunk küldeni mindenkinek, aki regisztrált egy feedback formot. Kérlek, hogy adjatok őszinte feedbacket, mert hogyha nem adtok feedbacket, akkor taking our ability a way to improve. Szóval kérlek, adjatok hideget, meleget, hogy jobbá tudjuk tenni a venyűt, a rendezvényeinket, és saját magunkat is, hogy jobban szolgáljunk titeket és saját magunkat is. Szeretnék mindenkitől elnézést kérni most, de kivonnám a 3 legfontosabb szemét a szobában a kiszolgálásból, és Krisztina és Anikó és Edith, hogyha ide tudnátok jönni egy másodpercre. Krisztina tezi a tárcát. Szóval a mai estét 3 szervező tette lehetővé. Magyarországon akár Körös Csoma Sándor program ösztöndíjasa. Edith. Madarász Edith. Ő a Newsouse-Fel Szövetségnek a rendezvény szervezője. És Hegyi Anikó. Pollák. Elnézést. Megpróbálom a nevedre venni, de sajnos nem hagyja. Szóval Pollák Anikó. Ő a magyar iskolának az elnöke, és nagyon sokat segített az hogy gyerekbarátjá tegyük ezt az épületet. Úgyhogy, szóval minden, amit láttatok, a fölugró pop-upokat meg egyebeket, az a csapatnak és Anikónak volt a büszkesége. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük még egyszer Anikó és Edith és Krisztina, hogy segítettetek

0: Hi, I'm AJ to tell you about Cactus Imaging, a printer like no other, with large format commercial printing of the highest quality for billboards, banners, vehicle wraps, street furniture, retail displays and interior signage, building wraps and hoardings, fabric printing and much more. Yes, 2RRR sponsor, Cactus Imaging, a printer like no other.
1: For further inquiry, go to cactusimaging.com.au. Cactus Imaging, a printer like no other.
0: Hi, this is AJ. If you or someone you love have a gambling problem, pick up the phone and dial the number 1800 858 858 or Google Gambling Help. Bet with your head and not over it.
2: Tune in Saturdays from 6 p.m. with Mike and Stevie B for the Album Hour. You'll hear their take on some of the greatest albums recorded during the 80s, 90s and 2000s. That's Saturday, 6 p.m. to 7 p.m. right here on 2RRR 88.5 FM, your local sound to the world.
3: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. S nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További világosítását kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
4: És ami talán még jó volt ebbe az ünnepségbe, és tulajdonképpen a megnyitó ünnepségben, mert is a Magyarház újra nyitotta magát, hogy mindenki ott maradt az ünnepségen. Kivéve Guszti, akinek mennie kellett, de a többiek ott maradtak. És Katalin, folytassad innen.
5: Igen, és akkor ebéd után volt az hivatalos rész tulajdonképpen. És először a himnusszal nyitottuk meg a műsort, majd utána Gombák Szeréna konzulasszony mondta az ünnepi beszédet.
4: Egy nagyon jót mondott még hozzá. Hallgassátok szeretettel.
6: Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves ünneplő közösség! Augusztus 20-a különleges nap minden magyar számára. Ezen a napon Szent István királyra emlékezünk, államalapítónkra, aki több ezer évvel ezelőtt felismerte, egy nemzet fennmaradásához nem elég a múlt dicsősége, jövőt is kell építeni. Különösen igaz ez ma, amikor itt Sydneyben a megújult magyar házba ünneplünk. Mert mi most egy házról beszélünk, de valójában sokkal többről, mint egy épületről. A ház az otthon alapja. Az otthon pedig a haza első formája. A falak között családok élnek, történetek születnek, és az épület akkor válik igazán otthonná, amikor megtelik élettel, szeretettel és közös emlékekkel. A magyar emigráció is így kezdett itt új életet. Évtizedekkel ezelőtt hagyták el szülőföldjüket, de valamit magukkal hoztak. A magyar nyelvet, kultúrát, hagyományokat és az igényt, hogy otthon teremtsenek. Így született meg a Sydney Magyar Ház. Az előttünk járó generációk felépítették, gondozták, és évtizedeken keresztül őrizték benne mindazt, ami összekötötte őket nemzeti öntudatukkal. Ez a ház az ő munkájuk emléke, de ma már a mi felelősségünk. Ezért is rendkívüli ez a mai nap. A magyar ház megújult, megszépültek a falak, a terek. Ennél is fontosabb, hogy megújulhat benne a közösség. Ez az új életre kelt épület egy igazi, mindenkit befogadó otthonná szeretne válni. Olyan helyé, amelynek ajtaja nyitva áll mindenki előtt. A legidősebb generációtól a legfiatalabbakig, az évtizedek óta itt élőkön át a frissen érkezőkig. Az új generáció beléphet a régi ajtón, hozva a maga új világát, mert ez a ház a találkozások helye. Nem azért vesszük birtokba, hogy megváltoztassuk a múltat, hanem azért, hogy közösen írjuk tovább a történetét. A hagyomány ugyanis nem attól marad életben, hogy változatlanul őrizzük, hanem attól, hogy a magunk képére formáljuk és továbbadjuk. Minden nemzetik és ide betérő magyar hozzátesz valami újat. Így lesz a múltból jelen és a jelenből jövő. Számomra ez a megújult épület egy hidat jelképez. Hidat az anyaország és a diaszpóra, valamint az egymást követő generációk között. A megújulás, a hagyomány és a haladás, valamint a nyitottság egyensúlya nem új keletű törekvés. Amikor a jelen feladatait nézzük, önkéntelenül is visszafordulunk történelmi gyökereinkhez, első királyunk örökségéhez. Szent István 1000 évvel ezelőtt egy hatalmas történelmi válaszút előtt állt. Felismerte, hogy a törzsi széttagoltság és a kalandozások kora lejárt. Merész és határozott lépésekkel kivezette a magyarságot a múltból, felvette a kereszténységet, törvényeket alkotott, vármegyéket alapított, és ezzel stabil, európai állammá szervezte hazánkat. Nem rombolta le a múltat, hanem szilárd alapokra helyezte mindazt, ami érték volt, miközben új irányt szabott annak, aminek változnia kellett. Ebben rejlett az ő nagysága. Királyunk azt is tudta, hogy egy erős közösség nem lehet bezárkózó. Fiához, Imre herceghez intézett intelmeiben így fogalmazott. Az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. István hitt a befogadás erejében és abban, hogy a különböző kultúrák, tapasztalatok, nézőpontok találkozása nem gyengíti, hanem gazdagítja és megerősíti a közösséget. Ez a Szent Istváni gondolat ad ma nekünk is erőt és útmutatást itt, Ausztráliában. Ez a ház pont olyan, amilyennek az államalapító királyunk az országot elképzelte. Egy befogadó közösség, amely tisztelettel fordul minden tagja felé. Ez a szellem mutatja meg, hogy lehet valaki értékes polgár ennek a csodálatos országnak, Ausztráliának, miközben szívében és tetteiben büszkén őrzi 1000 éves gyökereit. Sosem felejteni, honnan jöttünk, de nem félni attól sem, ahová tartunk. A mai ünnep legszebb üzenete ez. Lehet úgy életet kezdeni és új otthon teremteni úgy, hogy közben az alapokat nem tagadjuk meg. Mert az alapokban ott van a múltunk, a falak között ott van a jelenünk, és amit építünk, abban van a jövőnk. Legyen a Szidnyi Magyar Ház nem csupán egy hely, ahova eljövünk, hanem egy befogadó otthon és kiinduló pont, ahonnan visszük tovább magyar kultúránkat, nyelvünket, érzéseinket. A haza nem csak ott van, ahova megszülettünk. Haza az is, amit magunkkal viszünk, megőrzünk, együtt építünk. Ezért ma nem csak az államalapítás és Szent Istvánt ünnepeljük, hanem azokat is, akik előttünk építettek, akik ma dolgoznak a közösségekért, és azokat a fiatalokat, akik holnap átveszik ezt a stafétát. Egy ház akkor válik igazán hazává, amikor generációk egymásnak adják át a kulcsot, és amikor az ajtó mindenki előtt nyitva áll. A kulcs most a mi kezünkben van. Rajtuk múlik, milyen ajtót nyitunk ki a jövő felé. Isten áldja a magyarokat, bárhol is éljenek a világban. Legyen áldás a megújult Szidnyi Magyar Házon. Boldog születésnapot, Magyarország!
4: Így van, boldog születésnapot Magyarország. Katalin, pár közérdekű közlemény 1956 megemlékezéssel kapcsolatban itt Ausztráliában, Sydneybe főleg.
5: Igen, tehát október hónap igazából a 70. évforduló ja, a 1956-os forradalomnak, és ez okból egy kiállítás lesz a New South Wales-i parlamentben, amely október 1-től október 30-áig nyitva lesz mindenki számára. Amikor a parlament nyitva van, be lehet sétálni, be lehet menni, és körbe lehet nézni, meg lehet nézni ezt a kiállítást. Nem csak azoknak emel emléket, akik az 56-os forradalomban harcoltak, elestek, vagy ennek okán elmenekültek az országból, hanem van egy része a kiállításnak, amely azoknak is emléket állít, akik ezt az országot, a választott országot, ahova kikerültek, ezt fejlesztették, javították, építették, segítettek a felvirágoztatásában, tehát nekik is van szánva egy rész. Úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit a parlamentben. Ezen kívül lesz majd egy hivatalos megnyitó október 2-án pénteken, és október 22-én, amely csak angol nyelvű lesz, az október 2-ai az magyarul és angolul lesz. Úgyhogy ezekről majd értesítünk mindenkit.
4: Akkor kezdjük el ezt, mert ez jó fog szólni.

0: rendesakat a Tóthi Peller FM 88.2-es hullámoszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Glitzfieldből, és természetesen Lázedem az ő bűvös konyhájával egész különleges dologról fogunk beszélgetni.
1: Lázedem, a te bűvös konyhád. Most érdekes módon tulajdonképpen nem a főzéssel, vagyis inkább a főzésnek nem abban részével, amikor kutyulunk, amikor összekeverünk ezt vagy azt vagy amazt, hanem azt, hogy amin főzünk, és ahol főzzük. És múltkor beszélgettünk, miután lement a felvétel, beszélgettünk, hogy az elődeink, azok, akik annó, és most visszamegyünk, csak mondjuk, hogy 70-80 évre, nem sok az emberi történelemben, de mondjuk egy 100 évvel ezelőtt a legtöbb háziasszony Sparherton főzött. Sparherton sütött, és Sparhert volt az, ami végső soron a konyhának a centruma volt. Mi történt a Sparherttal?
2: Az egész háznak a centrumja volt. Sokkal tovább megy, mint csak a konyha. Szervezik a szikám, és üdvözlöm a hallgatókat. Igen, elfelejtettük, hogy a Sparhert hát jelen pillanatban divatba jött, és sokan szeretnének egy Sparheltet, mind a mellett, hogy fogalmak sincs róla, hogy kell használni. Én nem tudom, te hogy vagy vele, de ahogy fölnőttél, nektek is biztos volt Sparheltotok. Nekem is volt, nálunk is volt Sparhelt, és meggyőződésem, hogy én valószínűleg főztem is rajta, de hogy hirtelen belőtnének egy Sparhelt elé, hát nem tudom, hol kezdenék el hozzá nyúlni. És az nem olyan egyszerű, mert nem egyszerű. Többfajta feladatot kell, hogy ellásson egyszerre. Tudod, ez nem csak azt jelentette, hogy megfőztem az ebédet rajta, meg utána megfőztem a vacsorát, de azt is jelentette, hogy sütöttem pozsonyi kiflit, és a Sparhert sarkában ott volt egy állandóan meleg víz, amivel bármikor tudtam egy teát csinálni, vagy... de hogyha tovább megyünk, a Sparherton volt a zsebek, amiben bele tudta csúszatni a vasallót, és a Sparhertot a Sparhertal vasaltál. Na hát ezek mondjuk a középosztálybeli Sparhertok, de a Mária Valéria telepen kaptál, vagy használtak Sparhertokat, amik nem nagyobbak, mint egy mai frontlóderos washing machine, mosógép. Igaz? És tulajdonképpen nem volt más, mint egy fém doboz, ami vagy lemezekből volt összetákolva, vagy öntött vasból. És volt egy parányi kis hűtő benne, és annyi hely a tetején, hogy egy, maximum két lábast föl tudtál rajta melegíteni és főzni. Természetesen a fűtése, mint fűtés, igen kevés volt. Na de honnan jött a Sparhert? Hát ahogy a neve mutatja, szép magyar szó, Németországból. Maga a jelentés annyi jelenti, hogy spár, spórolós, fűtés, hard. Spár hard volt az eredeti neve. És hát rá voltak szorulva, mert Németországban elkezdett nőni a lakosság száma, és elkezdtek csökkenni az erdők. Mert ugye a környező szomszédok, a hollandok, a svédek, az angolok, azok elvitték az összes töltyfát, bükfát Németországba hajót építeni. És maguk a németek is elkezdtek már a bazőbe hajót építeni megint. Szóval a fűtőanyag egyre szűkösebb lett, tehát gazdaságosabb fűtést kellett alkalmazni ahhoz, hogy főzzenek. Egész addig a nyílt tűzhelyek volt, amik, hogyha volt is a házban bent egy tűzfej, az egy nyílt tűzfej volt, amit telepakoltak fával, és a teteje az teljesen nyitva volt, nem volt sütő vagy főző felület, egy nyitott tűz, amin főztek. Na most természetesen ez telenyomta a hátat korommal, füsttel, és az embereknek egy jó megoldás kellett, és így megszületett a Sparhelp.
0: Na most ez nagyon érdekes, hogy egyébként a történelmi részét, amit mondod, de kíváncsi volnék, hogy tulajdonképpen a mai kor embere, amikor oda állítanák egy Sparhelt mellé, hogy csináljon meg egy karácsonyi ebédet, hol kezdené el, és tulajdonképpen hogy nyúlna hozzá?
2: Hol kezdené el, hogy kivándoroljon? Mert komolyan, te egy komolyabb Sparhelton, tehát most beszélek a Budapestnek a munkás negyedeiről, a 7 kerület, 8 kerület, 9 kerület, ott azért már a Mária Valéria telepi Sparhelteknél jóval komolyabb Sparheltok voltak. Ott már volt két sütősek, de minden esetre legalább egy nagy sütő volt. Akkor volt rajta egy nyílás, ahol az ételt melegen lehetett tartani. Volt egy páró rész. Volt a vízmelegítő természetesen, és a vízmelegítő mellett, ami csappal működött, ott volt a tetejének a sarkában egy nagy 10-12 literes lábas, ami szintén tele volt vízzel. Sparhelt felületére te nyugodtan föl tudtál tenni 6-8 lábas.
0: Tehát igen, egyszerre, igen, pontosan.
2: Egyszerre. És már akkor is megvolt az a technika, hogy a lábasokat egymás tetejére tudtad helyezni, és az átvitte a meleget. Egy Sparhelton, igenis, elméletileg nevetve összevágott egy karácsonyi ebédet vagy vacsorát.
0: Hát nézd, csak arra gondol, hogy a vendéglők, amik akkoriban is vildivat voltak vendéglők is, vendéglősök, és azok is Sparhelton főztek. Na most azok a Sparhelton, hát akkoriban még nem volt gáz például. És fantasztikusan meg tudták oldani, és valahogy mégis hihetetlen ízvilágot tudtak bevinni, és ez minden körül...
2: Igen, mert ne felejtsed el, hogy a Sparheltodnak csak egy pontja volt, ahol gyorsan főzött. Egy hirtelen sújtott, egy bizonyos pontján tudtad a Sparheltnak fölmelegíteni, de ott is csak úgy, hogy levetted a karikákat.
0: Igen, emlékszem én is.
2: Igaz? Tehát itt neked egy nagyon komoly szabályozási rendszer volt, és mivel túl sok lehetőséget adott, a nagymamák, akik használták, valószínűleg mind ismerték, és nem is gondolkoztak rajta, hogy kell csinálni, de nekünk, akik már tudományos képzett emberek vagyunk, hogyha odaállunk mellé, akkor vakargatnánk a többek között a fejeinket.
0: Hát igen, jól kezdjük el. Hát elsősorban be kéne fűteni, ami önmagában bébe nem egy rossz dolog, és a fa mindig ott állt, alatta vagy föl, mellette, az mindig ott volt, igen, és igen, volt, igen. Ami fával fűt, és volt, ami szénnel fűtött.
2: Ez volt tulajdonképpen a Sparhelt-nak a második feladata, nem csak a főzés volt, hanem ugye azon melegítetted a mosóvizet, azon melegítetted a lakást, és akkor jutunk el oda, születtek ezek a Frankenstein Sparheltok, amikor itt már beszélünk kb. 10 millió forintról. Itt Ausztráliában nem találtam semmi célzást, csak Magyarországon láttam árakat, és bizony 30 000 forinttól mennek kb. 3 millióig. meg hát a 3 millió fölött az, ami még van, ami belefér.
0: Laszikám, annak előtte ezt úgy kivágták, mint macskát izélni, és manapság most meg mi nosztalgiázunk.
2: Bejött a gáz, tűzfej, ezek nagyon-nagyon gyorsan eltűntek, és most nosztalgiázás az, ami visszahívja őket. De én szerintem, aki betesz egyet a konyhájába, az úgy megbánja, mint a macska, aki húzat kölkelő.
0: Ezen a nóton, Laszikám, Istenke áldja meg, köszönöm szépen.
2: És Istenke áldjon meg téged is, és ne felejtsd el, a Spartertra is vonatkozik. Legyen a főzőkanáló barátod, és a rántásos és csomós.
0: Így van, minden jót! Kedves hallgatom, a Turcsipa RFM 88,5-es hullámaszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Glatesville-ből, és nosztalgiáztunk Lacival, bizony-bizony nosztalgiáztunk, és hát rengeteg emlék van, és hát gondolom a hallgatónak is, aki ezt hallgatja a programot, rengeteg emléke van Big Spark Headroom. Nem tudom, az új generáció mennyire emlékszik, vagy mennyire tudja, mi az a Sparhert. Látott-e már ilyesmit, ült emellette, vagy volt egy olyan szobában, ahol a Sparhert csinálta a meleget, és minden egyebet. Á, kérem, azok a harcos idők.
3: Hi, I'm AJ to tell you about Cactus Imaging, a printer like no other, with large format commercial printing of the highest quality for billboards, banners, vehicle wraps, street furniture, retail displays and interior signage, building wraps and hoardings, fabric printing and much more. Yes, 2RRR sponsor, Cactus Imaging, a printer like no other.
4: For further inquiry, go to cactusimaging.com.au. Cactus Imaging, a printer like no other.
3: Hi, this is AJ. If you or someone you love have a gambling problem, pick up the phone and dial the number 1-800-858-858 or Google Gambling Help. Bet with your head and not over it.
5: Tune in Saturdays from 6 p.m. with Mike and Stevie B for the Album Hour. You'll hear their take on some of the greatest albums recorded during the 80s, 90s and 2000s. That's Saturday, 6 p.m. to 7 p.m. right here on 2RRR 88.5 FM, your local sound to the world.
6: Felhívás a közösséghez. Bendigo North Light Community Bank közösség által létrehozott bank a közösségért. A fiók megnyitása 2005 óta több mint 350 ezer dollárt adott a helyi közösségeknek pénzsegély és védnökség formájában. Amikor a Bendigo North Light Community Banknál helyezed el pénzed, nem csak úgy érzed, hogy ide tartozol, azt is tudod, hogy a saját közösségedet támogatod. Hívd Pettet és munkatársait a Bendigo North Ride Community Banknál a 98 78 55 59-es telefonszámon. Bendigo North Ride Community Bank értékes támogatója TRRR FM 88.5 rádiónak. TRRR a helyi közösség hangja.
0: Ezt a ting-dung, de ezt mindig meg kell várni. Egyébként van annélkül, az ember beleszalad a szponzorsébe, Isten őrösz, hogy azt mondjam, hogy hirdetés, Isten őrösz. Szóval, menjünk fel vidékre, és van ott egy nagyon kedves ismerősöm, mondják, hogy Csontos Erzsébet, és ő Naszvadon lakik, de menjünk tovább. Hallgassuk őt, mit mond. Na érdekes, ha figyeljetek oda. Csontos Erzsébet, szeretettel köszöntelek téged, és te Naszvadon vagy. Egyébként, ha valaki azt hogy kérdezi, hogy hol van Naszvad, hogyha a menetirány, tehát a Duna folyás irányával egy irányba nézünk, tehát lefele Budapest felé, akkor ti a bal oldalon vagytok, Felvidéken, Győrtől balra. Úgyhogy, és akkor mit tudom én, a Dunától talán egy 25-30 kilométerre. Javíts ki, ha én rosszul tudom, de tulajdonképpen mi történik ti felétek, gondolom az időjárás is titeket is befolyásol, mennyire van vízkorlátozás, és egyáltalán van-e vízkorlátozás, és ha van, akkor milyen, és hát tulajdonképpen hogy élitek a mindennapjaitokat?
7: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, a Mozaik Rádió hallgatóit, és köszönöm Gusztinak, hogy ismét szólhatok pár szót az ottani magyarokhoz. Guszti, amit felvetett a vízhiány, hát itt is küzdünk vele. Itt közvetlenül a Naszvadon, a településünkön nincs oly mértékű korlátozás, ami nagyon drasztikus volna, de azért mindenki igyekszik, úgyhogy rengeteget kell öntözni, hogy a növények életben maradjanak, és mi is küzdünk a hőséggel, ki hogy tud, megbirkózunk vele. Úgy néz ki, hogy lassan hozzá kell szokni ehhez a 40 fokos hőségekhez.
0: Én nagyon szeretem 40 fokot, én ezért jöttem Ausztráliába. Ezért nem mentem Kanadába, mert gyűlöltem a hideget. Nagyon szeretek síelni, de a hideget, azt nagyon nem bírom. De folytasd!
7: Valahogy lassan hozzászokunk mi is, mert kénytelenek vagyunk, úgyhogy csak itt a növénytermesztés ilyen síkvidéken, mint a Naszvad, úgyhogy azért itt a víz az komoly gond, hogyha ilyen vízhiány van. Úgyhogy az a rengeteg öntözés azért az sok vizet elvisz. Nekünk is van veteményesbe paprika, paradicsom, uborka, stb., de hát ennyit már régen nem locsoltunk, mint az idén. Virágok, ugye?
0: Ezt hívják háztáinak? A régi háztáj, erre gondolsz?
7: Igen, van. Úgyhogy nem előző években, régebben itt nagyban folyt a paprika, paradicsom, uborka termesztés, szinte az egész település le volt fedve fóliával, ha ilyen fölülnézetből le volt fotózva Naszvad, szinte egy egész fóliasátor volt az egész település.
0: Figyelj ide, ugyanakkor volt friss paradicsom, volt friss paprikátok, és minden, ami kellett ahhoz, hogy egészséges és mosolyogva tudjátok leélni az életeteket. Mi történik az iskolában? Hallom, valami ott történt a magyar iskolával.
7: Idén a Naszvadi napok keretében, ami szeptember első hetében lesz, egy komoly fordulópont lesz az iskola életében, ami több éves küzdelem, harc árán végül lesz neve a Naszvadi iskolának, mert eddig csak itt ugye nálunk alapiskolának hívják, és csak mint magyar tannyelvű alapiskola ez volt a megnevezése. Már évek óta folyt a harc azért, hogy legyen neve az iskolának, de hogy kiről legyen elnevezve. De ugye vissza kell térni ehhez a kitelepítéshez, ami jövőre lesz a kerekéforduló, ugye 47-49 között. És a Naszvadnak a színejavát, a tehetősebbeket elvitték, tehát olyanok, akiknek lett volna módjuk tanulni, hát Magyarországon lett módjuk. Itt, akik itt maradtak, a szegényebb réteg a megélhetésért küzdött, és olyan embereket könnyebb megfélemlíteni, és beolvasztani, úgyhogy itt, akik itt maradtak, nehezen tudtak kikerülni ebből a körből, hogy tovább tanulhassanak. Mert ugye beléjük lett súlykolva ez a kis hitűség, hogy másodrendűek vagyunk itt, és nem nagyon tudjuk többre vinni. Hát ez a mai napig az van, hogy felsőfokú tanulási lehetőség nincs mindenféle ágazatban, tehát a pedagógus képzés még úgy, ahogy Nyitrán, Pozsonyban és itt Komáromban a Selye János Egyetemen, amióta ugye van, de ilyen műszaki vagy orvosnak nem lehet magyarul tanulni, itt csak szlovákul lehet tanulni. Ugyanúgy a képzőművészet, ami a mi unokáink szintén szlovákul, meg András Csehországban csehül tanulja a képzőművészetet, úgyhogy ilyen mindent nem tudnak magyarul tanulni itt a tanulni vágyók. Na és akkor itt, hogy kiről legyen elnevezve az iskola. Végül is egy olyan valakiről, Maráz László, aki áttelepített család Magyarországon, ő ott futott be olyan karriert, hogy a Magyar Rádiónak volt az egyik szerkesztője, és volt egy olyan műsora, a Megbékélés, amiben személyesen tudok erről beszélni, mert részt vettem ezen a felvételeken 76-ba Csávójon, hogy az ottani magyarok, az ottani bunyevácok, a felvidéki magyarok végül is hogy békéltek össze ezek az emberek, hogy aztán képesek voltak együtt élni, persze hát fiatalok voltak, vegyes házasságok is később. Hát az nagy feltűnést keltett, mikor egy felvidéki magyar fiú elvett egy bunyevác lányt. Na és ez az esküvő volt ott lefotózva, megjelenítve, és ez egy rádiójáték volt, amivel aztán Olaszországban egy neves díjat kapott Maráz László. Ez többször le volt adva a magyar rádióban.
0: Mikor volt ez a rádiójáték? Csak 1900 vagy 2000 után volt? Hogy volt ez?
7: 1976-ban, ez még 1976-ban volt, mondom, hogy én részt vettem rajta, ott fölénekeltük ezt a lakodalmas naszvadi énekeket, meg ott fotók készültek, úgyhogy mi akkor a Magyar Rádiótól gázsit kaptunk, 50 ember ment Naszvadról, úgyhogy fejenként kaptunk 200 forintot.
0: Figyelj, de meg volt az, és akkoriban még 200 forint, még valamit lehetett vásárolni. Nem sokat, de már de azért valamit lehetett, igen. Már akkor sem lehetett megoldani a 100 forintos vasárnapi ebédet. Én emlékszem, hogy akkor is már több volt, mint 100 forint.
7: Úgyhogy végül is most sor került erre, úgyhogy a harcnak vége lett, elérték minisztériumi jóváhagyás, stb., hogy Maráz Lászlóról lesz elnevezve a naszvadi magyar iskola, és ez most szeptember első hetében fog megtörténni, mert akkor vannak a naszvadi napok ott az a hétvége 4-5-6, úgyhogy... Voltak ugye ellenlábasok, hogy nem itt élte az életét Naszvadon, de hát átkerült, de minden munkájában, minden megnyilvánulásában ott volt, hogy ő honnan származik, tehát a kötődés itt volt. Ebben a munkájában is ez a rádiójáték, ez is arról szólt, hogy ő honnan származott. És végül is ezzel sokat tett Naszvadért, és később, mikor hazalátogathatott, akkor... valamelyik évben, 2000-es évek elején ott megkapta a Naszvad díszpolgára címet.
0: Na most ugyanakkor nekem csak az hangzik ki, hogy vésésünk 2026 van, augusztus, és még mindig azt hallom ki, hogy egy mélységes fájdalom van benned. Ez örökké ott fog lenni? Gondolod, hogy fiatal generációs ugyanúgy érzi meg, mint ahogy ezt te megérzed. Hogy látjátok ti ezt?
7: Hát a fájdalom ott van sokakban, mert van, akiben annyira sikerült beleültetni ezt a kis hitűséget, hogy nem mertek nagyobb pozíciókat elvállalni, mert mindig másodrendűnek érezték magukat, hogy mivel, hogy magyar. Úgyhogy sokan azért beolvadtak, sajnos ez van. Ez a másik fájdalom, hogy két magyar szülő, aki magyar alapiskolát végzett, és beadja a gyerekét szlovák iskolába, azzal a szándékkal, vagyis azzal indokolja, hogy jobban fog érvényesülni, többre viheti. De hát megvonja tőle azt, hogy az anyanyelvén tanuljon. De van, akik ezt annyira könnyen veszik, hogy nagyon könnyen lemondanak erről, hogy anyanyelven tanuljanak. Én is ebbe hozzá tudnak annyiban szólni, hogy az unokáink magyar alapiskolába jártak, és aztán a középiskolákat már szlovákul, mert olyat választottak, ami magyarul nem volt, és tehát a felsőfokú képzés, a képzőművészet szintén Andrásunk, amit említettem, hogy Pilzenbe tanul, és ő is az alapiskola magyar volt, Körmöcbányán tanult már szlovákul a középiskolában művészeti, és most csehül Pilzenbe, úgyhogy végül is, mert a magyar iskolában tanulnak szlovákul, épp ezt akarom kihangsúlyozni, hogy aki magyar alapiskolában jár, tanulnak szlovákul, tehát megtanul ő szlovákul, de ha szlovák iskolába beadják, ott nem fog magyarul tanulni.
0: Hát ott nem, az biztos.
7: Na ez az, hogy aki magyar iskolában, akkor szerintem az kap többet a szüleitől, mint akit beadnak.
0: Csontos Erzsébet, imádom a te bölcsességedet. Van valami elképzelésed, hogy a elkövetkező, hát hiszen augusztus 20-a jön, készültök augusztus 20-ára Naszvadon?
7: Természetesen épp tegnap volt a Csemadok vezetőségi ülésünk, és az előkészületeket megbeszéltük, úgyhogy a templomban a napján 20-án lesz kenyérszentelés, ott is naszvadi viseletbe fölöltözve Szent Mise, ugye, kenyérszenteléssel egybekötve, és akkor 22-én pedig a kultúrközpontunk szabadtéri kis színpadán, ott lesz aztán szintén ünnepi műsor, előadás, ének, tánc, néptánc, odaillő énekek, amiket mi is a éneklőcsoporttal majd énekelünk, úgyhogy aktívan részt veszünk majd benne. Aztán még készülünk az irodalmi körrel, mert mivel, hogy a Mécsvirág irodalmi kör vezetője vagyok, szeptemberben csatlakozunk ismét az Arszakra Fesztiválhoz, úgyhogy már arról is beszélgettünk, mert az is egy-kettőre ideér, úgyhogy két eseménnyel csatlakozunk az Arszakra Fesztiválhoz.
0: Nagyszerű, úgyhogy Csontos Erzsébet hálás köszönetem, és Isteke áldja még, és vigyázzatok a magyar nyelvetekre, mert ennél szebbet úgyse tudtat volnatok kapni. Az Istenke bennünket nagyon megáldott.
7: Köszönöm szépen ismételten a lehetőséget.
0: Kedves hallgatom, a Turcsipalára FM 88,5-es hullámoszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney, innen Glacefieldből a telefonszámos csúdóba 98-16-27-77-es, és Csontos Erzsévettel beszélgettem. Bölcs asszony, így van, és érdekes, hogy végsősorban 100-valahány évvel a Trianon után megint itt tartunk, vagy még mindig itt tartunk, és ez már nem az a generáció, aki megélte Trianont effektív, hanem az a generáció, aki belenőtt ebbe a Trianonba, és hát nem egy egyszerű dolog, valljuk be őszintén, Európai Unió kicsit tompította az érzést, de ugyanakkor annyi minden más van ott a mögött, a dolgok mögött, ami hát... Igen, az embernek a, hogy mondják, ezt a sebet örökösen fölkaparja. Viszont ez a szám, figyeljetek ide, ha-ha, ez Louis Prima volt.

0: Dave Kidd, come on, lassie. Matara, then Behara Gundulas and Berhoid, Hoid, me and Lendülettel, lassie, a stenekete, come on, lassie. Egyébként ez Kós János volt, aki a stenekete. Bevallom összintén, a come on, lassie version az nekem jobban tetszett, de hát az eredeti a Louis Primát, az 1900, ha jól tudom, 63, de biztos valaki majd rácáfol erre. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy itt is történnek dolgok Ausztráliában, és a KCP program hoz egy olyan hozatékot, hogy tehetséges, értelmes, okos emberek jönnek ki, akik bennünket tanítanak dolgokat. Például kukoricacsuhából dolgokat csinálunk, különböző figurákat, lovakat, embereket, és így tovább, kosarakat, és tegnap a Erzsébet otthonban volt egy ilyen workshop, és a Dr. Gubáni Pintér Anna Mária, a mi Panning, ugye mi csak lerövidítettük az egész részét, a Panning, ő tartotta ezt a workshopot, és utána, miután megvolt a workshop, beszélgettem vele. Dr. Gubáni Pintér Anna Mária, Panni, ahogy mi hívjuk őt, hiszen itt vagy KCP, és egy szenzációs workshopot csináltál, méghozzá kukorica csuhából, ha minden igaz, és tulajdonképpen a Erzsébet otthonban volt ez a workshop. Hallom, nagyon nagy siker volt. Mesélj nekem erről a dologról. Tulajdonképpen hol tanultad te ezt a mesterséget meg csuhából bábukat, figurákat csinálni?
1: Népművelőként végeztem, és igazából szakosodni kellett valamire, és én a népi hagyományokat választottam, aztán a hagyományok házában lehet ilyen népi kismesterségeket tanulni. És ott, mivel hogy én vonzódtam ehhez az anyaghoz, hiszen egy száraz kukorica belső levélből alkotni valamit, az egy akkora kihívás, de hát ez aztán az igazi népi mesterség, hiszen ezt régen még anno a kukoricahántás után az

0: asszonyok az esti órákba, esti téli órákba végezték, amikor nem tudtak kimenni a földekre. És a saját életükből alakították ki azokat a babákat, azokat a kis jeleneteket, amiket megéltek a mindennapokban. Ez volt a téma. És karácsony előtt pedig ezekből készítették, ebből a kukorica csuhéból készítették a kis házi oltárokat.
1: Figyelj,
0: és ezt eltették az első szobába egy ilyen kis szekrényre, ahol még különböző kis apróságok voltak, és itt tudtak imádkozni már az adventi időszaktól egészen karácsony végéig. Úgyhogy engem vonzott ez is, hogy a karácsonyi időszakban ezt a hagyományt hogy lehet megtanítani gyerekeknek, felnőtteknek. És a csapatomban, akikkel otthon dolgozunk, én vagyok ugye a csuhés, hát van még gyöngyfűző, meg gyékényes, meg kosaras, meg ilyenek, javis mézes kalácsos, és hát mi így összefogtunk, és ezeket a népi hagyományokat tanítjuk egy kreatív stúdió keretében gyerekeknek, kicsiknek, középiskolásoknak és felnőttekerek meg workshopot tartunk. Ezekre a workshopokra jönnek tanárok, óvónők, cserkészek, ugye cserkészetben nagy hagyománya van, és ők megtanulják és tanítják tovább a gyerekeknek. Úgyhogy itt is úgy gondoltam, hogy aki úgy érzi, hogy otthon, vagy esetleg az iskolába, vagy cserkészetbe érdekelné ez, akkor inkább egy workshopot tartunk, és hát megtanulják, hogy ha én elmegyek haza, akkor is legyen az, aki ezt tudja csinálni.
1: Mennyire népszerű ez most Magyarországon? Mert gondolom, ennek most valahol van egy ilyen reneszansz, ha úgy mondanám, nem?
0: Hát hogyne, amikor elkezdődtek ezek a nyári táborok, hiába ugye dolgoznak a szülők, és egyik táborból a másikba viszik a gyerekeket, hogy ezt a hosszú 2,5 hónapos nyári szünetet kitöltsék, akkor mi a nyári táborokban tudunk dolgozni, mint szabadidős tevékenység. Van kimondott a népművészeti tábor, de van lovas tábor, ahol gyártjuk kukoricacsuhéből a lovacskákat is. Tehát ezeknek óriási kereslete van otthon a nyári időszakban a gyerekeknek. És akkor jön az ősz, akkor pedig mennek a különböző templomoknál ezek a hangulati, vagy igen, úgy is mondhatom, hogy hangulati előkészítésképpen gyerekeknek és felnőtteknek ezek a workshopok. És mindenki viszi haza a kis betlehemét, vagy viszi nagymamának ajándékba, vagy a barátoknak, vagy akár kórházba, mert ott nem tudnak sehol lenni és a kórházba, vagy kimenni akár imádkozni, de az, hogy oda teszik egy terembe, és az ott lévő emberek tudnak egy miatyánkot, üdvözlégyet, vagy akármit csak magukba egy áldást mondani, ez most egy nagyon nagy dolog. Mert most már lehet. Régen nem lehetett ilyent, most talán egy nagyon elfogadott és egy külön szolgáltatásnak is veszik a kórházaktól, hogy még erre is gondolnak.
1: Na most figyelj rám!
0: Ilyen helyeken hasznosítjuk.
1: Igen. Na most az Erzsébet otthon. Hogy fogadta az Erzsébet otthon, hiszen ott oda vagy berendelve, úgymond, hát ott dolgozol, talán inkább így mondanám.
0: Ez a fogadó szervezet.
1: Igen, ez a fogadó szervezeted, igen. Hogy tulajdonképpen rendezték be, hogy fogadták az ötletet, hogy csuhéból figurákat, lovakat, ezt-azt, amazt csináltok?
0: Hát most babákat készítettünk, esetleg kosarakat, virágokat, madárkákat, nem mentünk egészen a lovas táborig, de nem nekik jutott eszükbe, mert nem is ismerik itt a kukoricacsuhét. És amikor én mondtam, hogy én ezt csinálom, én nem tudom, hogy honnan szedték, de első szóra megszerezték, hogy honnan hozatták, és kivel, mert ide természetes anyagot behozni se lehet az országba, én azért nem tudom hozni. és ha valaki elmegy Magyarországra, nem tud egy kukoricacsuhé babát venni, hozni, mert elveszik a határon. Tehát tulajdonképpen ez itt egy ismeretlen dolog, és olyan érdeklődése és olyan segítőkészséggel álltak hozzá, hogy azonnal azt mondták, hogy itt mindenkinek meg kell tanulni, és ők van itt egy külön terem, nem benne az otthonba, és ők helyet biztosítanak, és tényleg itt volt minden vezető ma is, pluszba ők is dolgoztak, hogy nézzék, hogy ez mi, és mindenbe támogattak engem az utolsó hurkapászikáig és mindenig. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok nekik, hogy ezt itt át tudtam adni.
1: Hát figyelj, de mi vagyunk hálásak, hogy ezt egyszerűen meg tudod velünk tanítani. Mennyire volt sikeres, mennyire élvezték az idősebbek, mert hát valljuk be őszintén, hogy az Erzsébet otthon...
0: Nem alapokkal foglalkoztunk most még.
1: Igen, folytasd.
0: Most még azokkal foglalkoztunk, ugye nyitott volt. Aki úgy gondolta, meghirdettük ezt a workshopot, és úgy gondolta, hogy őt ez érdekli. Ez
1: folytasd.
0: Egy kicsit ilyen érdeklődés felkeltő foglalkozás is volt, így is voltunk tizen. Én azért nem tudok többel foglalkozni egyszerre, mert mindenkinek kell segíteni, hogy alaposan ezeket a fogásokat megtanulják. És mindenki csodálatos babákat készített, holott azért egy babát elkészíteni, az olyan, mintha valaki azt mondja, hogy rollerezik, de még nem biztos, hogy autót tud vezetni. Tehát, hogy mi egyből az autó vezetéssel kezdtük, és hihetetlen türelemmel, hozzáállással, igaz, több mint 2 óra alatt csináltak meg egy babát, de nem lehetett őket felállítani. Annyira lelkesek voltak, és tényleg csodálatos dolgokat készítettek. Ha lenne újság, akkor vagy majd küldünk képet, és akkor megmutatjuk, hogy milyen csoda dolgokat készítettek. És olyan lelkesek voltak, hogy én köszöntem meg a végén, hogy ilyen kitartóak és lelkesek voltak benne.
1: Pannikám, figyelj ide, ennél csodálatosabb dolgot nem is tudtál volna hozni a diaszporába, még megtanítani bennünket, kukorica csuhéból babákat, figurákat csinálni. Ez olyan valami, tudod, megint visszamegyünk, és belemártozunk abban a mérhetetlen gazdag kultúrába, ami nekünk van. Meddig tartott maga a foglalkozás? Hány órától hány óráig?
0: Hát úgy 11 órakor kezdtük el, és 3 órakor fejeztük be, de még készítettünk egy díszcsomagolást is, ugye mindig hozzáteszünk egy kis plusz, hogy lehet egy egyszerű csomagoló papírból virágot készíteni, becsomagolni egy könyvet, azzal díszíteni, vagy akár egy üveget, hogy ne az legyen, hogy mi van a papír alatt, hanem hogy néz ki, és az az ő munkájuk. Ezt is élvezték, mert ez már egy gyors volt, ez csak egy ilyen félórás foglalkozás volt, de úgy láttam, hogy levezetésképpen még ezt is nagyon értékelték, és hasznosnak találták. Úgyhogy 5-én lesz majd a következő foglalkozásunk, ha esetleg valakit érdekel, nem ebben a témában. 5-én viszont mézeskalács díszítés technikáját tanítjuk, mert az majd jön az adventi időszak, és hát az egy csodálatos dolog, és azt mondják, hogy meg tudják sütni, de nem tudják díszíteni. Na most megtanulunk díszíteni. Ez lesz a következő 5-én itt az Erzsébet otthonban.
1: Fantasztikus, úgyhogy dr. Gubáné Panni, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, Isten áldja meg, és sok-sok sikert, és nem tudom elmondani neked, hogy milyen, hogy mondjam, jó az, hogy te itt vagy nekünk. Bárcsak ez a Körösi Csoma program, ezt tovább folytatod, de majd meglátjuk, hogy lesz.
0: Bízunk benne,
1: így van. Isten áldja, minden jót.
0: Köszönöm!
2: Kedves Akatama Tultipel, RFM 88,5-es hullámoszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney, és egyébként, ha megnézed a nyitóképet, ma, miután fölteszem az adást, a nyitóképet egy ilyen csuhából készült baba és mellette egy picike figura, és amilyen érdekes egyébként ebből a csuhából, hogy ez évekig elmarad, de tényleg évekig, hosszú-hosszú évekig elmarad, kicsit poros, kicsit ilyen, kicsit olyan, de alapvetően hosszú-hosszú évekig elmarad. Úgyhogy ez egy nagy dolog, amit a Panni csinált. Keresünk egy kis pénzt.
3: A simple act of kindness can help someone escape abuse and start a new life. Station sponsor, North Ryde RSL, has teamed up with Escabags, a charity providing emergency bags to survivors of domestic violence. And you can also help. On your next supermarket run, grab an extra non-perishable or two and drop them in the donation box at the North Ryde RSL reception. Together, we can build safer futures. The North Ryde RSL, where community is our focus.
4: And don't forget, mark your calendar for the Make a Stand Walk on November 25th from 8:30 a.m.
5: The Combined Pensioners and Superannuants Association of New South Wales is a non-profit, non-party political organisation. It serves pensioners of all ages, superannuants and low-income retirees. It also aims to improve their rights and dignity. The Gladesville, Huntersville and Ryde branch of this very active association meets on the second Wednesday of every month in the Gladesville RSL Club, located in Lindsley Street, Gladesville, starting at 10 a.m. For further information, contact Merle Parnaby on 9808 6649. That's 9808 6649.
6: Are you interested in learning about influential people in your local area? I am Nat Weavers.
7: And I'm Laurel Fisher, and together we co-host Beyond the Airwaves, an hour-long in-depth interview show where we talk to local people about what they're involved with and often how you can get involved as well.
6: And to hear these fabulous interviews, please tune in every Monday at 9 a.m.
7: on 2RRR 88.5 FM,
6: your local sound to the world.
8: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. S nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További felvilágosításért kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.

0: Kedvesek, a Temető Csiplár FM 88,5-es hullámosszát hallgatod, és Kárpátalja. Kárpátalja. Igen, ott vannak a rokonaim egyébként. Hát nem egy vursli, maradjunk abba, hogy nem egy egyszerű dologot élni, de ez megy egy más napnak a témája. Katalin, ott van neked pár közérdekű közlemény.
1: Igen, valami. Mielőtt még hazamegyünk, akkor néhány közérdekű.
0: Ne menjünk haza, maradjunk itt, csináljunk még egy, még egy
1: órát. Hát itt maradhatsz, persze, hát nyugodtan üljél itt. Az utánunk jövők, azok nem bánják. Szóval a Szent Erzsébet Karitász Társaság esődben a következő összejövetel az augusztus, vagy nehogy is augusztus, te jó ég, már vége lesz mindjárt, szeptember 5-én szombaton délután lesz, 5 órától a 120 Parramatta Road Ashfieldben, és aki szeretne vacsorázni, az kérjük, hogy hívja a 9750 04 59, vagy a 0401 579 806-os telefonszámot, és szerdáig adja le a rendelését. És ez ugyanazon a napon lesz, amikor délelőtt, gondolom ugyanúgy, mint ez a workshop, délelőtt 10-től 2-ig lesz a mézes kalács díszítés kurzus, amit vezet a Panni, úgyhogy az pedig kint lesz az Erzsébet
0: otthonban. Le kéne hozni az editet Melbourneből, vagy föl kéne hozni, mert az volt ennek a nagy-nagy mester. De gondolom a Panni is fantasztikus volt. Tud.
1: Panni is szenzációs, hát én ettem az ők is. Az ember nem akar
0: beleharaptál abba, aki díszítette.
1: Bele, de hál' Istennek ennek nem volt feje, mint a Edith az angyalkákat csinál, meg ilyeneket. Nos, a Magyar Fesztivál 2026, és ez szeptember 13-án vasárnap kerül megrendezésre, méghozzá a magyar Sydney magyar cserkész csapatok által, és hol lesz? A Fraser Parkban.
0: Kim vagyunk élőbe leszünk.
1: Helyszíni közvetítést fogunk adni az eseményről, ugyanúgy, mint a Magyar Házból augusztus 20-án. És ez a Fraser Parkban a Sydney Portuguese Community Club, és ez 100 Merrickville Road, Merrickville. Figyeljétek, a Facebookon van már esemény, vannak hirdetések erről, úgyhogy figyeljétek, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Van egy tombola is, ahol amire lehet jegyeket vásárolni, és ez mind-mind a cserkész csapatok megsegítésére van. Úgyhogy lesznek árusok, és mindenféle finom étel, ital, és minden egyéb.
0: Ami hozzá
1: játékok,
0: jön.
1: Játékok.
0: Hát cserkészet, tehát figyelj ide, úgy, a cserkészek az a csak jó lehet.
1: És ott lesz a Transzilvániák és a Kengugró, úgyhogy.
0: Meg mi is ott leszünk, úgyhogy hát, az egész csapat.
1: Azért ők sokkal szórakoztatóbbak lesznek.
0: Mi sokkal szórakoztatóbb vagyunk. Na, ebből csak azt akarom mondani, hogy Sussex Street 201.
1: Sütemények is lesznek.
0: Sussex Street 201, gyertek el, nézzétek meg a kiállítást, amiben részt veszek, és 48 szobrász művésznek az alkotásai vannak, kitéve ott egy hatalmas foly. Egyébként lehet ott ebédelni. Fantasztikus éttermek vannak alul a földszinten, úgyhogy még egyszer Sussex Street 201, be lehet jönni, ingyen bérmentve, ez minden van, úgyhogy jó lenne, hogyha eljönnétek. És hétfőn ott vagyok.
1: Tisztől meddig? Tisztől 2-ig?
0: Tisztől 2-ig, vagy tisztől 5-ig van egyébként a kiállítás nyitva, és úgyhogy gyertek bátran, bármelyik nap el lehet jönni. Ha jól tudom, a hétvégén is nyitva van, de mondom, én hétfőn fogok beülni, úgyhogy egy privát tárlatvezetés fogok tudni nektek csinálni. Úgyhogy gyertek bátran, Sussex Street 201. A Darling Harbor mögött van egyébként. Katalin, hát nagyjából ennyi volt. Ne nézzél rám.
1: Igen, és talán még egy eseményről szeretnék, hiszen 2026 a 70. évfordulója az 1956-os forradalomnak, és ebből az alkalomból júniusban már felavattunk egy 1956-os emlékkövet a Waverly Parkban, Bondiban, és ezt bárki megnézheti, ez egy közpark, bármikor oda lehet menni, és ez a Rózsakertben van, és És októberben pedig, október 1-től 30-áig egy egyhónapos kiállítás, emlékkiállítás lesz a New South Wales-i parlamentben, ahová bárki bemehet és megnézheti a kiállítást. Úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit oda, és erről majd később több információt tudunk adni. Kívánunk mindenkinek egy nagyon kellemes vasárnap délutánt, és viszont hallásra jövő héten.
0: És mindahogy az óriások mondják, itt a vége, fuss el vére. Minden jót!

legördült a függöny, s a plakát hazudik, s az előadás végén csak a tapsrend változik. Üres lett a színpad, s most sírni volna jó, mint a levél hull a földre.